0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa. Jodim FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: hogy olyan...
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Radio Pulse.
3: Vivian Ostapa, Iodin FM.
2: Klasne radio. Vdorohu.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen. Apu megígérte, hogy nem leszünk szegények, sohasem.
1: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodin FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelet közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága Urunk, hálás szívvel köszönjük te néked, hogy ma is jöhetünk hozzád. Annyira igaz, Urunk, az, hogy naponként töltött ki ránk áldásodat. Még ha sokszor ezekre vakok is vagyunk, és olyan természetesnek tűnik, jó megállni előtted, és rácsodálkozni arra, hogy mennyire előtted van az életünk, és mennyire ott vagyunk a te gondolataidban. Hálás szívvel köszönjük mindennek a megértését, meglátását. És köszönjük, Urunk, hogy szavad által a te kegyelmedbe hívsz naponként, hirdeted a kegyelmedet. És ebben a kegyelemben csodálkozhatunk arra rá, hogy a te szavadban mennyire hű és igaz vagy, mennyire nem változol. Kérünk, engedd ma is értenünk akaratodat, engedd, hogy szabad formálja életünket. Kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. A zsidókhoz írt levél 11. részéből, 17-től 22-ig terjedő versekből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, ki az ígéreteket nyerte. Akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Hit által áldá meg a jövendőkre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut. Hit által áldá meg haldokló Jákob a József fiainak mindenikét, botja végére hajolva imádkozott. Hit által emlékezett meg élete végén József, Izrael fiainak kimeneteléről és az ő tetemeinről rendelkezett. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Jó ezen úgy időközönként elgondolkodni, elcsendesedni, hogy mit is jelent hit által élni. Sokszor egy téves gondolkodásban élünk, miszerint a hit az legjobb esetben is csak egy valaminek az elhívése, ami független a gyakorlati, mindennapi élettől. Úgy mellesleg ott van az is, hogy természetesen hiszek Istenben. Viszont a Szentírásban, különösen a zsidókhoz írt levélben a hithősökkel kapcsolatosan nagyon egyértelműsít Isten igéje, hogy a hit nem véletlen szerepel az eredeti Szentírásban is a szónak a kettős értelme, miszerint hinni és bízni. Tehát a hit az, amely által valamire ráépítek, valami által cselekszem. Azaz a hit meghatározza a cselekvésemet. Tehát ez az, ami nagyon érdekes módon a hithősöknél nagyon erőteljesen előjön, bár nagyon érdekes szempontok vannak akár a mai napige szakaszunkban is, hisz itt van előttünk Ábrahám, Izsák, Jákob, József. És amikor az életükből ki vannak emelve pillanatok, akkor megállapíthatjuk azt, hogy hát ezek kiemelkedő pillanatok, kiemelkedő események egy ember életében. És úgy fel lehet tenni magunknak kérdésként, hogyha összegezni kellene az eddigi életünket, akkor mik azok, amiket úgy kiemelnének mások, vagy kiemelnénk mi? Az eddigi életünkben mik azok a kiemelkedő, Isten hitre mutató pillanatok? És ha Ábrahámnál maradunk, akkor látjuk azt, hogy az életében valóban ezek a pillanatok, elhívás, engedelmesség, ígéret elfogadás, vagy a mai napi ige szakaszunkban tovább folytatva Izsák feláldozása. Tehát ezek mind-mind arra utalnak, hogy az életében ezek nagyon-nagyon meghatározó pillanatok. Bizonyára ezek azok a döntések, amik hitből fakadó lépéseket eredményeztek, és amelyek megváltoztatták. Egy egészen új irányt adtak Ábrahám életének. Hisz ha valóban belegondolunk abba, hogy hogyan szólítja meg az Isten, és a megszokott szülőföldjét milyen formában kell otthagyja, és az Isten szavára milyen módon kell engedelmeskedve elmenni a bizonytalanba, az ismeretlenbe. Ezek valóban arról beszélnek, hogy ezzel potenciálisan megváltozott a jövője. Mert ha ott marad Mezopotámiában, akkor bizonyára egészen más élete lett volna. Mivel eljött, tehát láthatjuk azt, hogy az életére nézve egy egészen új világ nyílik meg. És a hittel kapcsolatosan talán ezt jó leszögezni nagyon sokszor, és rágondolni, és forgatni a szívünkben, hogy hitáltal valóban egy új világ nyílik meg az ember szeme előtt. Valóban egészen más út az, ami így előttünk, az Isten hívő ember előtt úgy feltárulkozik. Gondolj bele abban, hogy Isten hit nélkül, míg nem hittél Istenben, milyen irányba haladt az életed, mik voltak a mérvadóak, mik voltak a meghatározóak. És hogyha eljátszol a gondolattal, és ezek az értékek, célok, amik meghatározták az életedet, ezeken próbálsz gondolatba végigmenni, akkor miket lehet még csak így elméletben is megállapítani? Hová jutottál volna? Mi történik? És milyen más az, amikor Isten belépett az életedbe, és hittél benne, és hitből fakadóan irányt változtattál. És egy más utat kezdtél el járni. Bizonyára egészen más világ nyílt meg mindannyiunk előtt ezáltal. Nem véletlen fogalmaz a Heidelbergi K.T. a hittel kapcsolatosan, hogy nem csak igaznak tartása mindannak, amit Isten az ő igében kijelentett. Mert ezzel még csak úgy el is lennénk, hogy elhisszük mi, amit az Isten mondott, de gyakran van az embernek olyan érzése, hogy ilyen skizofrén életet élünk, hogy egyrészt elméletben mindent elhiszünk, mindent elfogadunk, a gyakorlatban viszont, minthogyha egészen más szempontok, más meghatározók lennének az életünkre nézve. Talán ezért is nagyon jó időközönként a Szentírásban olvasni ezeket, szembesülni ezzel, hogy Ábrahám életéből Isten szent lelke vezetése által mi volt a lényeges? Mi volt a lényeges? Az életével kapcsolatosan 1 Mózes 22-ben részleteiben olvashatunk dolgokat. De az összegzésnél mi az igazán fontos? Hitáltal engedelmeskedett. Hitáltal engedelmeskedett. És aztán a mai nap ige szakaszunkban Ábrahám életéből egy másik nagyon fontos és megdöbbentő pillanat, amikor fiát kell feláldoznia. Amikor ketten ott mennek a Mória hegyére, és megkérdezi Izsák, hogy apám, itt a fa, nálad a tűz, de hol van az áldozat? Hol van a bárány? És amit ott Ábrahám abban a pillanatban, az a 3 napos gyaloglás, csendben, beszélgetésben, ott kettesben, Én azt gondolom, hogy nagyon megterhelő és nagyon nem egyszerű napok voltak ezek, de amikor ez úgy szóba megfogalmazódik, és még erőteljesebben szembesül ezzel Ábrahám, hogy hát itt valóban arról van szó, hogy az Isten azt mondta, hogy Izsákot fel kell áldozzam. És bár itt vannak nagyon sokszor a dilemmák, vannak megtapasztalásaink, ismereteink, Ábrahám nagyon jól tudta azt, hogy az emberáldozat Jahvéval kapcsolatosan elfogadhatatlan. Tehát egészen más Jahvénak a kapcsolata az emberrel, mint ami a környező népeknél, ahol természetes volt egy gyermek, egy ember feláldozása. Tehát ott van ismeretként Ábrahámban az, hogy lehetetlen, hogy az Isten ilyet kérjen, de valamiért ilyet kért. Ez a dilemma, belső harc, amiben Ábrahámnak mennie kell, és ki tudja mondani profétikusan azt, hogy az Isten gondoskodik. Ahogy majd el is nevezi ezt a helyet, a Isten gondoskodásának a hegye. De olyan megdöbbentő rácsodálkozni arra, hogy a Szentírásban micsoda összefüggések vannak, és az, ami egy adott élethelyzet, ami abban a pillanatban egyáltalán nem érthető, egyáltalán fel sem fogható annak az összképe, ha csak belegondolunk abba, hogy itt van ez a Mória hegye, ami nem más, mint a Golgota hegye. És a Mória hegyén kell feláldozni a fiút. Pont ott. Pont oda kell menjen. És ahogy utolsó pillanatban az Isten megállítja Ábrahámot, és azt mondja, hogy ne öld meg a fiadat, mert van helyette más áldozat. Hogyan mutat és hogyan hordozza magában azt a több évezredes előre tekintést, és valahol ebben lehet igazán a hitnek a eszenciáját, a lényegét megérteni, hogy valami ott történik, de sokkal több van benne. És tudjátok, én arra csodálkoztam rá eddig életem során, hogy az, ami velünk történik, sokkal több, mint amit mi abban a konkrét helyzetben, időben, térben megélünk. Sokkal nagyobb hatása, sokkal nagyobb következménye van. Csak nagyon emberien gondolkodva, nincs következménye annak, hogy én a gyermekeim elé mit élek, hogyan nevelem. Nincs következménye annak, hogy egy társadalomban, ahol élek, ott látszik-e rajtam, hogy Istenbe kapaszkodom, vagy Isten nélkül élek? Értjük, hogy mennyire összetett, mennyire összefügg, és mennyire összekapcsolódik egy adott élet, adott élethelyzet, adott cselekvés, hogy a nagy összgépben mindennek fontos helye, szerepe van. Tehát itt van előttünk Ábrahám, ahogy viszi Izsákot, és kiemeli az életéből a Szentírás, hogy ez egy meghatározó pillanat. Mert több van itt, mint ami történik. És aztán a következő dolog, amit látunk, akinek meg volt mondva Izsákban neveztedik néked a mag, úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte? Emlékszem a teológián, amikor feltettük a kérdést az Ószövetség professzorának, hogy van ez a Szentírásban, hogy az a feltámadás, amit olvasunk az Új Szövetségben, amiről Jézus beszél, amivel önmagát azonosítja, hogy lehet az, hogy egy több évezreden keresztül az Ószövetségben ez ilyen formában nem látható. Persze van ott is egy néhány ember, aki feltámad, akit feltámasztanak, de mint minden emberre nézve feltámadás, ez így nem szerepel. És akkor hogy is van ez? És akkor itt derül ki az, hogy például Ábrahám is hittel. Még nincs rá kijelentés. De hittel, mivel hit Istenben, és mivel ki tudta azt mondani, hogy nem értem, de hiszek az Istennek. Nem értem, de amit ő cselekszik, az a legjobb. Itt derül ki, hogy ott hordozza magában a hit, az Istennel való kapcsolat, még a halál utáni életet, a feltámadást is. Innen visszafelé jó ma élő modern embernek feltenni kérdésként, hogy ha valóban hiszek, akkor hogy is állok a feltámadás kérdésével? Miért van az, hogy emberek sokasága, még a gyülekezetünkben is, 70-80 évesen hadilában állnak a feltámadás kérdésével? Akkor hogy is van ez a hit? Hiszem, hogy Isten mindenható. Hiszem, hogy amit kimondott, az úgy van. Hiszem, hogy nincs nála lehetetlen. Jó, ezeket is úgy magunk előtt tartani, és úgy szembesülni vele. És aztán, ugye itt van előttünk Ábrahám, és utána itt van Izsák. Mit mond Izsákról? Azt olvassuk Izsákról, hogy hit által áldá meg, jövendőkre nézve, Izsák Jákobot és Ézsaut. Hát ugye őszintén én tudtam volna másat kiemelni az életéből, amit úgy hit megtapasztalásként ki lehetne emelni. Mégis valamiért mindaz, ami az életében eddig ott volt, ez olyan elcsendesülő. Feltettem magamnak kérdésként, sőt, összehasonlítva majd aztán Jákob és József esetével is, miért pont ezt emeli ki? Egy Izsák, aki egy ilyen dolgot él át, hogy az apja engedelmeskedik Istennek, ő engedelmeskedik az apjának. Hogy milyen harcok lehettek ebben az emberben, amikor szereti az édesapját, és azzal szembesül, hogy az apja az életére tör. És ezek után, amikor átéli azt, hogy mégsem az életére tör, hanem valami természet feletti, valami olyan kapcsolata van apámnak, az atyával, az Istennel, ami felfoghatatlan. És ez nyomja rá a bélyegét az egész életére. És amit lehet összefoglalni az életéből, az, hogy áldást ad tovább. Megáldja hitből Jákobot és Józsefet. És még nagyobb kérdés itt Jákob, a következő, akivel kapcsolatosan látjuk azt, hogy az egész élete, és szó szerint az egész élete azért nem feltétlenül az áldásról szól, nem feltétlenül a hitről szól. Sőt, talán egy ilyen kevert hit, miszerint hiszek Istenben, de én nekem kell tennem. Nekem kell véghez vinnem, nekem kell ügyeskednem, nekem kell megharcolnom, nekem kell megcsinálnom. Az egész élete Ábrahámhoz viszonyítva, Izsákhoz viszonyítva egy egészen más. Megkezdve az anyamében, amikor már azt olvassuk, hogy már ott kapaszkodik, és már ott van harc. Folytatva, amikor az első szülöttséget megvásárolja, elegészen, ahogy az áldást ellopja, vagy folytathatnánk lábánnál majd, amikor hogy praktikázik azzal kapcsolatosan, hogy a saját gazdasága nőjön. milyen praktikákat vet be, hogyan hegyezi a fűszfát és teszi a bárányok elé, hogy ha egyszer azt mondta Lábán, hogy csak a pöttyösek lehetnek a tiéd, akkor mindent elkövetett, hogy pöttyösek szülessenek. Amikor fordítva mondta, akkor mindent elkövetett, hogy fordítva történjen. Vagy ahogy őt verik át többször, ahogy Lábán azt mondja, hogy míg Leát el nem veszed az első, vagy a nagyobbikat, addig a kisebb nem lehet a tiéd. És az egész élete igazából ilyen emberi mesterkedések, emberi harcok. És amikor ezt látjuk, akkor bennem két dolog úgy fogalmazódott meg. Az életével kapcsolatosan mit mond el? Hitáltal áldá meg a haldokló Jákob a József fiainak mindenikét. Elsősorban nekem az fogalmazott meg, hogy az egész élete nem számít. Ezek a harcok, amik ott voltak, említése sem méltóak. Ami igazán említése méltó, hogy hitben tudta tovább adni az áldást. Ahogy elméletben nagyon fontosnak tartotta, mindent megtett érte, és ahogy az életében ezek a harcok valóban odáig is eljutották, hogy Isten harcol vele, de a végére, amikor úgy letisztul az életében, akkor már nem csak valami ismeretlen dolgot tart fontosnak, hanem az áldásnak a lényegét, hogy vigyék tovább a gyermekeim. És aztán itt van végül József előttünk, akiről szintén látjuk, hogy az Isten hit számára mit jelentett a legnagyobb megpróbáltatások közepette is. Ahogy a testvérei beledobják a kutba, sőt korábban, ahogy kijelentést kap álomban, kétszer is, és amikor elmondja a szüleinek, akkor még megdorgálják. És akkor ezek után, amiken át kell menjen, elegészen a kuttól, elegészen a börtönig, és akkor a börtönből való felemelkedés. De hogy mindezekben lehetetlen lett volna hit nélkül. Tehát gondoljunk bele, hogy amikor oda kerül abba a kutba, akkor lehetett még bármilyen reménysége? Amikor eladják, lehetett bármilyen jogosan hihette azt, hogy az Isten számára az ő élete fontos? Amikor csak egyik a másik után arról beszél, hogy egyre rosszabb és egyre rosszabb, még ha egy kicsit jobb utána megint rosszabb. Tehát itt derül ki, hogy Józsefnél is a hitnek a megélése valóban egy teljes bizalmi kérdés, ahogy hitből fakadóan a cselekvései a hit határozza meg. És akkor vele kapcsolatosan is érdekes módon, ami ki van emelve, hitáltal állta meg Jákob József fiainak mindenikét, botja végére hajolva, hitáltal emlékezett meg élete végén József Izrael fiainak kimeneteléről és az ő tetemeiről rendelkezett. Miért ezt emelik ki az életéből? Hát életében olyan pillanatok voltak, amikor a hitnek a megnyilvánulása valami brutális módon ott van az ember előtt. És mégis itt valami másról van szó. A hitnek azon lényegét emeli ki, ami valóban a bizalmat jelenti. Mert ismerni ismerhette, hogy Ábrahámnak mit mondott annak idején az Isten. 400 éven keresztül, ott a szövetségkötésnél, 400 éven keresztül fognak a rabságban lenni a te utódaid. Ő, aki az életének a háromnegyedét, azt lehet mondani, Egyiptomban éli le. Ő, aki nagyon-nagyon magasra jut, akinek a gyerekei is szinte már egyiptomiak. érdekes módon mégis, ami fontossá válik számára, belekapaszkodik az isteni kijelentésbe, hogy én itt nem ott vagyok, amire nézve engem Isten teremtett. Itt lehet megérteni időközönként, amikor valaki hosszú éveken keresztül külföldön él, és halál előtt az a rendelkezés, hogy vigyék haza a szülőföldjére. És itt újra csak a hitnek azt a lényegét ragadja meg, hogy volt valami kijelentés, és hogy mennyire igaz az Isten szava, mennyire merek még most is, és eleven bizonyságképpen él benne, hogy az Isten Ábrahámnak megígérte Kánaán földjét, az az ő otthonuk, és mivel az az ő otthonuk, neki is ott a helye. Lehet, hogy távol van még, lehet, hogy 200 év múlva fog megtörténni, de megtörténik, mert ragaszkodott az Isten ígéretéhez. És megtörténik, mert aztán majd valóban elkerül. Tehát, hogyha megnézzük, tulajdonképpen valóban ezeknek az ősatyáknak az életéből pillanatok vannak kiragadva, de egy ilyen ívet figyelhetünk meg. Hogy kapcsolódik össze? Mi a fontos? Üttörténeti szempontból fontos. Van egy íve annak, hogy Isten megszólít, elhív. Az elhívásban ígéretet ad. Az ígéretre mennyire merek ráhelyezni az életemet. Ebbe az ígéretbe való beállás mivel jár? Áldás hordozó vagyok, továbbadom-e, vagy megszakad nálam? Vagy az áldást hordozva tovább látok-e a jelenen? És szem előtt tartom-e azt az összképet, amit Isten az emberről, rólad, rólam tervezett? És amikor merjük ezt az ívet látni és elfogadni, na akkor válik hangsúlyossá, utolsó gondolatként a mai reggel, hogy fontos volt számára, ha 200 év múlva is, de az Istentől megígért örökségbe mehessen be. És akkor hadd legyen itt visszafelé kérdésként, mennyire fontos a mi számunkra az a mennyei dicsőség, amit Isten megígért. Mennyire fontos az Istennek országa. Ha valóban az határozza meg az életemet, más hangsúlyt, más súlypontokat jelent az életemben, mindaz, ami a szemem előtt van. Én kívánom, hogy ebben ragadjon meg minket Isten igéje mai nap. Amen. Urunk, először is hadd köszönjük meg azt, hogy más irányt adtál életünknek, azáltal, hogy közel jöttél, megszólítottál, és felragyogtattad a Krisztust. Köszönjük, Urunk, hogy egy egészen más világ nyílt meg előttünk. És köszönjük, hogy ez nem csak erre a földi életre szól, hanem valóban abban a mennyei elhívásban van részünk, amelyet mindazoknak készítetted, akik hozzá tartoznak, gyermekeid. Köszönjük, hogy így tekinthetünk előre, és onnan visszatekintve értelmezhetjük a mindennapoknak a szorításait, nehézségeit, és megérthetjük azt, hogy minden elmúlik, csak te nem. A te ígéreted, a te szavad marad. Kérünk, segíts ebben, Urunk, hogy merjük így látni a mindennapok kihívásait, terheit, kísértéseit. Merjünk ígéreteidre, és merjünk hittel ráépíteni mindarra, amit te adtál, ígértél. Kérünk, így áld meg a mai napunkat is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Галерея Угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Мункачі Міхай Magyar Ház galériája.
2: Táncszínházi előadás a Mункácsi Mihály Magyar Házban. A székely és erdélyi néptáncok, dallamok és hagyományok világába kalózolja el a közönséget a Hargita Székely Néptáncszínház. Az együttes 1990-ben alakult, és Csíkszereda város önkormányzata által fenntartott társulatként azóta is fontos szerepet tölt be a székely és erdélyi népi kultúra megőrzésében és továbbadásában. Műsorukon a hagyományos folklór műsorok mellett mesejátékok és táncos népszínművek is szerepelnek. Előadásaikban a tánc, a zene, a népviselet és a történetek segítségével mutatják be Erdély különböző vidékeinek gazdag kulturális örökségét. A Hargita Székely Néptáncszínház ezúttal a Szomszédolás című előadásával érkezik Mункácsra. A produkció egy különleges utazásra hívja a közönséget Erdély tájain. A bukovinai székelyek világától indulva a vízmelléki falvakon, Sóvidéken és a mezőségen keresztül egészen a gyimesi havasokig és a Csiki medencéi kalózolja a nézőket. A különböző tájak táncai, dallamai és hagyományai egy közös üzenetet is hordoznak, az összetartozás, a közösség és a hagyomány erejét. A Szomszédolás című táncszínházi előadást szeptember 9-én szerdán tekinthetik meg az érdeklődők a Mункácsi Mihály Magyar Házban, Mункácson, a Bölcsjaroszláv utca 10 szám alatt. Az előadás 18 óra 30 perckor kezdődik, közép-európai idő szerint. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki szívesen fedezné fel Erdély sokszínű néptánc és zenei hagyományait egy látványos színházi előadás keretében.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
3: Rovatunkat támogatta a Mункácsi Mihály Magyar Ház és a Zahid Finance Group Kft.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa.
1: Jodin FM.
2: Klasné radio.
1: Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыграем на стопа. Йодим ФМ. Классное радио. Вдорогу.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Vásároslemény környékén járunk, érdemes egy kicsit letérni a főbb útvonalakról, hiszen a Bereg olyan apró településeket rejt, amelyek különleges történelmi és kulturális értékeket őriznek. Ilyen hely Csaroda, ahol a Bereg egyik legismertebb középkori műemléke várja a látogatókat. A falu szélén egy kis ligeterdő ölelésében áll a csarodai református templom, amelyet különleges freskói miatt gyakran a mosolygó szentek templomaként emlegetnek. A templom eredete a középkorig nyúlik vissza. Építését a kutatások a 13. század végére, illetve a 14. század elejére teszik. A templomba belépve hamar feltűnnek a falakon látható középkori freskók. A hajó északi falán több szent alakja is megmaradt, arcukon pedig különös, szelíd mosoly látható. Innen ered a templom kedves hangulatú elnevezése is. A szentélyben további a 14. századból származó falképek láthatók, köztük Szent Katalin és Szent Dorottya alakja, valamint Krisztus ábrázolás. A freskók azért is különösen értékesek, mert a reformáció idején a középkori festményeket bevakolták, így azok később a vakolat alatt megmaradhattak. A falakat később virágos, növényi és tulipános motivumokkal is díszítették. A templom ma is őrzi régi hangulatát, a 18. században készült festett fa mennyezet, a padok és a szószék pedig tovább gazdagítják a látványt. Ha tehát Vásároslaményban vagy a Beregben járunk, Csarodát érdemes felkeresni, itt néhány perc alatt évszázadokat utazhatunk vissza az időben.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Rajkó Balázs vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsora, a Családi Kör. A mai program bemutató adásban lesz vizitúra, alkotói pályázat és egy táborba is ellátogatunk.
1: В ефірі передача «Спілки закарпатських, угорських, багатодітних сімей. Сімейне коло». Вітання вам, шановні радіослухачі, від імені ведучого передачі Ройко Балажа. У сьогоднішньому випуску ви почуєте проводний похід, творчий конкурс та ще одну цікаву програму.
0: Államalapító Szent István királyra és a magyar államalapításra emlékeztek. Augusztus 20-án a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház udvarán a KMNS szervezésében. Az Ünnepeljünk Együtt augusztus 20-át című alkotói pályázat díjátadó ünnepségén 119 család pályamunkáit értékelték.
1: 20 серпня у дворі громадського та паломницького будинку імені Ференца Пастора в Берегові за організацією спілки закарпатських угорських багатодітних сімей вшанували пам'ять короля, засновника угорської держави, святого Іштвана, та відзначили річницю заснування Угорщини. Під час церемонії нагородження переможців творчого конкурсу «Святкуємо разом 20 серпня» було представлено та оцінено роботи 119 сімей.
2: Нам вірятелю бачимо тут, хісен, тут вон. Szent István királyunknak a szobra itt Áberegszázban. Nem olyan sokára a mise után fel fogjuk avatni Szent István emléktábláját, tehát én azt gondolom, hogy ez az a hely a kárpátai magyaroknak, ahol igenis meg lehet emlékezni, és látjuk ezt akár egy szobor, akár egy emléktábla formájában. De mit sem érne ez, hogyha ezt nem élnénk meg? Szeretném megköszönni Kopinec Emesének, aki a szívén viseli ezt a programot, illetve Harapkó Mariannának, aki ketten emesével programfelelősök, hiszen rengeteg pályamunkát, ami érkezett, ezt el kellett bírálni. Gratulálok mindenkinek, hiszen mindenki nyertese, mindenki első, második, harmadik helyezett lesz. Mi a Nagycsaládos Egyesület fontosnak tartjuk azt, hogy megüljük a nemzeti ünnepünket, és mielőtt jöttem, elolvastam a Szent István királyunknak az intelmeit Szent Imre herceghez. Mikor elolvastam azt a 10 tulajdonképpen pontot, amit írt Szent István királyunk, akkor mondhatnám azt, hogy most is írhatta volna, ugye 1000 évvel írta, és mégis arról szól, hogy az a nemzet gazdag, ahol több nyelv van, az a jó király, aki Istenbe hisz, az a jó király, aki felkarolja az elesetteket, az a jó király, aki imádságos. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy üzenet akár nekünk, akár a vezetőinknek, hogy igenis csak is keresztényként, csak is imádsággal és csak is jóistenre bízva tudjuk az életünket megélni, akkor is, hogyha ilyen nehéz helyzetben vagyunk. Úgyhogy én még egyszer gratulálok, köszönöm mindenkinek, hogy itt volt és eljött ide, akár messziről is, és remélem, hogy boldogan és úgy megy mindenki haza, hogy igenis meg tudta élni ezt a szép nemzeti ünnepünket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Hogy hívnak?
3: Kovács Hanna.
0: Hanna, te milyen pályamunkát küldtél be?
3: Én énekeltem.
0: Mit énekeltél?
3: Mert a haza.
0: Régóta ismered ezt a dalt, vagy most tanultad meg?
3: Régóta.
0: Milyen régóta? Hát nagyon fiatal vagy még.
3: Már egy éve.
0: Mi tetszik neked ebbe a dalba? Mert felteszem, hogy tetszik.
3: Maga az ének.
0: Ezt egyébként könnyű énekelni, vagy nehéz énekelni?
3: Könnyű.
0: Ki az, aki segített ebbe a daltanulásba?
3: Hát anya.
0: Ő jól énekel?
3: Mondhatni.
0: Mondhatni, értem. Figyelj, ez az első alkalom, hogy ilyen alkotói pályázaton részt vesztek?
3: Nem.
0: Korábban is énekelni szoktál?
3: Hát igen, már énekeltem, verset mondtam, rajzoltam.
0: Most hogy nem rajzoltál, hogy nem készítettél valamit, hanem egy dalt tanultál meg?
3: Hát, mivel már régebb óta ismerem ezt a dalt, könnyen volt kicsit elénekelni, mint lerajzolni valamit.
0: Köszönöm szépen.
4: Az én nevem Simon Lénárd.
0: Lénárd, te milyen pályázati anyaggal készültél erre a pályázatra? Mit küldtetek be?
4: A Mert a haza éneket.
0: Egy dalt?
4: Egy dalt.
0: Ezt régóta tudod, vagy ezt most erre az alkalomra tanultad meg?
4: Hát erre az alkalomra tanultam meg.
0: Meg tudod nekem fogalmazni, hogy mit jelent neked ez az ünnep? Hány éves vagy?
4: 8 éves vagyok.
0: 8 éves. Szerinted miről szól ez az ünnep? Vagy neked miről szól ez az ünnep?
4: Hát, én úgy érzem, hogy az éneklésről szól az ünnep.
0: Figyelj, milyen gyakran vesztek részt ilyen alkotói pályázaton?
4: Ez a második alkalom, amikor már ezen veszünk részt.
0: Segített valaki tanulni ebbe a dalba?
4: Hát az anyukám, apukám, meg a nagymamám.
0: Ők jól tudnak énekelni?
4: Igen, jól tudnak.
0: S te?
4: Én is jól tudok énekelni.
0: A nevedet kérem szépen?
5: Balla Remek Adrián.
0: Honnan érkeztél?
5: Nagybereg.
0: Nagyberegről. Mivel készültél erre az alkotói pályázatra? Mit készítettél, vagy készítettetek közösen?
5: Rajzot.
0: Rajzot? Meg tudod mondani nekem, meg a rádióhallgatóknak, hogy mi van ezen a rajzon?
5: Szent István király, meg a parlament, meg az új kenyér ünnepe.
0: Figyelj, te most már azért az idősebbekhez tartozol, ugye?
5: 13 éves vagyok.
0: 13 éves. Megkérdezhetem tőled, hogy neked mit jelent augusztus 20-a?
5: Hát azt, hogy minden megújult és egy új kezdet lett.
0: A megújulásról szól.
5: Igen, a megújulásról.
0: Figyelj, ebben a rajzban segített valaki, vagy ez teljesen egyedül?
5: Egyedül.
0: Szoktál máskor is részt venni ilyen pályázaton?
5: Igen, körülbelül mindig.
0: Körülbelül mindig. Mindig rajzolsz?
5: Igen.
0: Akkor a rajz a nagy kedvenced.
5: Hát igen.
0: Végül, de nem utolsó sorban, Harapkó Marianna elnökségi tagot, a programfelelőst is mikrofon végre kaptam.
1: І не в останню чергу ведучий передачі поспілкувався з членкиною правління та відповідальною за програму Маріанною Гарабко.
0: Nagyon sok rajz és ének készül ezekre a pályázatokra. Ugye több alkalommal is van egy évben alkotói pályázat. Van-e ilyenkor valami vágy a szervezők részéről, hogy esetleg valami más vagy újabb műfajba is megmutatkozzanak a pályázók?
6: Hát az igazságot megvalva, én minden évben, amikor ez az alkotói pályázat meg van hirdetve, akkor mindig ilyen nagy kíváncsisággal nézek a pályamunkákra, meg várom a megjelenésüket, mert hogy mindig várjuk, hogy legyen valami újabb, érdekesebb, valamilyen pályamunka, és tényleg minden alkalommal azt veszük észre, hogy a családok annyira leleményesek, ügyesek és okosak, és összedugják a fejüket, és otthon megvitatnak dolgokat, és olyan különleges pályamunkákat szoktak beküldeni, amit mindig rádöbbenek, hogy akkor mennyire ügyesen el lehet valamit készíteni, vagy például ezek a gyönyörűséges kenyerek, amiket most a családok sütöttek első alkalommal, korábbi években azért ilyen kenyérsütésről nem igazán volt szó, és aztán pedig most az idén már azt láttam, hogy nagyon sok család ezt a pályamunkát készítette el, és tényleg, hogy nagyon-nagyon munkás dolog, nagyon szép dolog, hogy egy család közösen egy kenyeret megsüt, hogy pályázzonak Álmene meghirdetett pályázatára.
0: Pörgetve a Facebook oldalát az egyesületnek, nekem feltűnt az, hogy mesterséges intelligenciát is sokan alkalmaztak. Ez mennyire üdvös, vagy milyen szemmel nézik a szervezők?
6: Amikor elbírálásra kerültek a pályázatok, azért azokat a pályamunkákat, aki a mesterséges intelligenciával készítették el, és 3-4 gombnyomásra kész lett egy pályamunka, azért azt mi is láttuk, és akkor ők biztos, hogy gyengébb helyezést értek el. Lehetséges, hogy a Facebook oldalon sok szavazatot kapnak az ilyen pályamunkák is, mert valaki ezt értékeli, de mi nekünk nagyon fontos az, hogy saját kezüleg készítsék el a családok. A saját kis rajzát küldje be a gyermek, vagy akár a versmondás, az éneklés, ezek mind olyan csodálatos dolgok, amivel foglalkozni kell, amire több időt kell rászánni, hogy az a gyermek egy verset megtanuljon, vagy egy éneket előadjon, vagy akár egy kompozíciót elkészítsen a család, ahhoz is nagyon sok előkészület fontos, úgyhogy ezek a helyezésbeosztáskor látszottak. És akkor így lett első helyezett 35 darab, második helyezett 32 darab, és harmadik helyezett 52 darab pályamunka. Igaz, hogy sokat gondolkodtunk, tanakodtunk, hogy azért hogy legyen ez beosztva, de nagyon-nagyon remélem, hogy ez igazságos lett. És hát a 7 család pedig külön díjat kapott még a szavazatok alapján, amit a Facebookon beküldtek, azért külön díjaink is jöttek, felajánlások, és akkor ez a 7 család, akinek a legtöbb szavazata volt, azok külön díjat kaptak.
0: Külön köszönet a résztvevőknek, valamint a felajánlott díjakért, a Bethlen Gábor alapkezelőnek, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának, valamint az ungvári és a beregszászi konzulátusnak.
1: Окрема подяка всім учасникам, а також за надані призи фонду імені Габора Бетлена, Державному секретаріату з питань національної політики, канцелярії прем'єр-міністра Угорщини, а також консульствам Угорщини в Ужгороді та Берегові.

0: augusztus 17-e és 22-e között a Segítőkezek Alapítvány meghívására Gyöngyös-Orosziba tölthetett pár felejthetetlen napot 13 kárpátaljai magyar nagycsaládos gyermek két felnőtt kíséretében. Az egyik felnőtt Balázs Erika volt. Én őt kértem, meséljen az élményekről.
1: З 17 до 22 серпня на запрошення благодійного фонду «Руки допомоги» 13 дітей із закарпатських угорських багатодітних сімей разом із двома дорослими супроводжуючими провели кілька незабутніх днів у селищі Дюндюш-Оросі. Однією із супроводжуючих була Балаш Еріка, яка поділилася незабутніми враженнями.
2: Tehát igazából egy meghívást kaptunk a Segítőkezek Alapítványtól, hogy fogadnának 20 gyereket, itt végül 15-en gyűltünk össze, illetve 13 gyerek, és akkor mi a párommal voltunk a kísérők. Ez ugye Gyöngyös-Orosziban volt a szállásunk, ott tölthettünk el, igazából 5, és hát hétfőn mentünk, és szombaton jöttünk. Tehát nem egy teljes hét. Úgy volt, hogy vasárnap jönnénk haza, csak az utazás miatt szombatra vettük át, hogy vasárnap egy kicsit bonyolultabb az utazás. És hát ugye, amikor megérkeztünk, akkor már hajában nem volt program, mert mindenki nagyon kifáradt a nap végére, hosszú utazás után, mert valójában járattal mentünk, illetve átsétáltunk a határon, aztán Nyíregyig levitt minket egy fuvaros, onnan pedig járattal busszal mentünk Gyöngyösig, onnan pedig megint. Úgy volt, hogy busszal megyünk, de végül lejöttek értünk autóval, mert a busz, ami vitt volna minket, az azt mondta, hogy ő nem megy le. És akkor végül jöttek értünk autóval, és akkor amikor megérkeztünk, akkor megvacsoráztunk, utána pedig lényegében mindenki elment pihenni, mert mindenki nagyon fáradt volt. Másnap kisvasúttal utaztunk fel a Harkályházhoz. Ez a Bükki Nemzeti Park nevelési központjában található ez a Harkályház. Valójában egy ilyen interaktív kiállítás elemek segítségével megismerkedhettünk a Mátra természeti kincseivel, többek között pedig voltak ilyen kisebb szobák, ahol például az egyik szobában különböző állatok hangjait is lehetett hallgatni, meg valójában az állatokról mondtak el pár fontosabb tudnivalót, valamint volt egy virtuális repülés, ahol Mátra fölé repülhettünk, úgymond virtuálisan. Ekkor volt egy pár tájékoztató jellegű beszélés, hogy hogyan alakult ki a Mátra, meg hogy milyen állatok vannak, illetve hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy megőrizzük az természet épségét lényegében, hogy ugye odafigyeljünk arra, hogy megőrizzük a természetet. Aztán, amikor ennek vége lett, akkor elindultunk visszafelé, gyalog indultunk el a vasúthoz, de közben jött egy olyan ötlet, hogy akkor már menjünk fel a kilátóhoz. Ez a Kozmári kilátó volt, ahol felsétáltunk, egy erdőn keresztül mentünk, és akkor felmentünk a kilátóhoz, onnan egy gyönyörű panoráma tárult elénk, tehát az egész Mátrát láttuk fentről. Tehát itt már igazából mindenki jól el volt fáradva, mert nagyon meleg is volt, úgyhogy utána megint mentünk a kis vasúthoz, és akkor vissza Gyöngyösre. Először utána pedig Gyöngyös-Orosziba megint már járattal visszamentünk. Ez volt a második nap. Harmadik nap pedig elmentünk az ásványok házába. Ez igazából Gyöngyös-Orosziban van, de kicsit feljebb kellett menni, tehát Károly táróra mentünk. Valójában busszal indultunk, de lekértük a buszt, most 2 percen múlott a buszunk, tehát 2 perccel előttünk elment a busz, és hogy gyalog tettük meg az utat, amivel valójában jól is, hogy így alakult, mert egy gyönyörű erdő mellett sétáltunk, nagyon kellemes volt az idő, úgyhogy 4 kilométert megtettünk sétálva, és ott pedig megnéztük, végignéztük az ásványok házát, egy igazából ez egy magángyűjtemény, amit Magyar Balázs magángyűjteménye, amit vagy megvásárolt, vagy ő maga gyűjtött. Ezt éveken keresztül gyűjtötte, egy hatalmas teremtel is tele szebb-szebb kövekkel. Meg volt lehetőség a gyerekeknek kitölteni egy buszkérdésből álló kvízt, az alapján, hogy végigmentek a termen, az alapján lehetett válaszolni a megadott kérdésekre, és akkor volt, akik csapatban, mondjuk Áron az én fiam csak egyedül csinálta, tehát ki hogyan szerette volna. Meg volt egy lehetőség arra is, hogy homokos rész, ahol mindenki úgymond kiáshatott magának egy kövecskét, amit haza lehetett vinni, tehát ott kicsit turkáltak benne, és akkor mindenki hazavihetett egy kövecskét. Ez volt ugye a harmadik nap, illetve még harmadik nap délután elmentünk az ottani katolikus templomba, és részt vettünk a Szentmisén, utána pedig volt a templomudvaron egy megemlékezés. Az államalapítás ünnepével kapcsolatban volt egy kenyér szeletelés, meg kis éneklés, egy beszéd, versmondás, ilyesmi, tehát ünneplés volt. Ez volt ugye a harmadik nap, negyedik nap elmentünk Budapestre, ugye augusztus 20-át ott töltöttük, egész napot voltunk Budapesten. Terben volt, hogy bemegyünk a parlamentbe, de annyira hosszú volt a sor, tehát több kilométeres sor volt, hogy végül nem szántuk rá magunkat, hogy a tűzőnapon kínáljuk azt a több órás sort, úgyhogy elmentünk a Margit-szigetre, és akkor ott töltöttük lényegében az egész napot, ahol különböző sátrak voltak felállítva, itt ilyen cirkuszos sátor, célbadobós, voltak például kézimunkák, kipróbálták, meg tehénfejés, például egy műtehén volt felállítva, és akkor kipróbálták a gyerekek a tehénfejést, és önglőködés, kújjalában járás, mini ninja pálya, arcfestés, kézműveskedés, és tehát ilyen dolgok voltak a gyerekek számára. Az ötödik nap meg úgy volt, hogy megyünk az állatkertbe, de végül úgy döntöttünk, hogy nem az állatkertbe megyünk, hanem elmentünk Gyöngyösre egy, hát igazából egy városnap, vagy illetve ünnepelték tovább az államalapítás ünnepét, tehát ilyenkor ugye hosszú hétvégén ünnepségek, rendezvények voltak, tehát valójában volt egy csomó játékra lehetőség a gyerekeknek, illetve koncertek voltak, meg Lilo & Stitch jelent meg a gyerekeknek, és akkor ott énekeltek, táncoltak a gyerekekkel, meg hiszen volt fotózkodás, cukorkát osztottak, és aztán pedig még volt egy mutatvány, egy parkül mutatvány, ahol lényegében ugráltak a fiúk, mindenféle akrobata mutatványokat mutattak be, és akkor ezzel szórakoztatták a jelenlevőket.
0: Hogyha arra kérdeznék rá, hogy ennek az egész esemény sorozatnak, mert itt ahogy hallgatom, minden nap történt valami, amiben volt szórakozás is, de volt edukáció is. Ha ebből a szempontból kérdezem, akkor kaptatok visszajelzést a résztvevő gyerekektől, hogy mi volt az, ami legjobban megmaradt bennük, amire a legszívesebben emlékeznek?
2: Igazából úgy láttam, hogy a pesti kirándulás az nagyon tetszett nekik. Valójában így kimondottan nem emeltek ki nekem konkrétan semmit, mert így valójában minden tetszett nekik. Tehát én azt láttam, hogy jól érezték magukat, meg amikor bemaradtunk a szálláson, akkor ugye volt lehetőség focizni, csocsózni, kézintett társasozni, ki mit szeretett volna, úgyhogy mindenki lekötötte magát valamivel, és tényleg azt láttam, hogy jól érezték magukat, hogy finom ételekkel készültek nekünk, úgyhogy tényleg mindent megtettek annak érdekében, hogy akik ott vannak, azok jól érezzék magukat, úgyhogy tényleg csak hálásak lehetünk, mert kellemesetet tölthettünk együtt. És hát igazából az volt a lényeg, hogy ugye kiszakadjunk a mindennapi mókuskeréből, hogy elfelejtsük az itthoni nehézségeket, gondokat, aztán azt gondolom, hogy szerintem mindannyian feltöltődve és új erőre kapva térhetünk haza.

0: Augusztus 29-én a Kálmene nagy családos vízitúrát szervezett, amelyhez 30 résztvevő csatlakozott. A program remek lehetőséget kínált arra, hogy a családok aktív kikapcsolódás közben a természet közelségét élvezve töltsenek együtt egy tartalmas és élményekben gazdag napot. Tarpai Józsefet, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnökét, mint programfelelőst faggattam.
1: 29 серпня спілка закарпатських угорських багатодітних сімей організувала водний похід для багатодітних родин, до якого долучилися 30 учасників. Програма стала чудовою можливістю для сімей активно відпочивати, насолодитися природою та провести разом змістовний і сповнений яскравих вражень день. Ведучий передачі поспілкувався з головою спілки закарпатських угорських багатодітних сімей Йожефом Торпої, який відповідав за організацію програми.
0: Egy napra érdemes vizitúrába belekezdeni.
2: Hát általában egynapos volt, ugye tavaly csináltunk belőle kétnapost igazából. Én azt gondolom, hogy a Tiszán, most Rakasztól indultunk, nagyszőlőség, ez egy ilyen 4-5 órás túra megállókkal, fürdőzéssel. Ez eléggé ki tudja fárasztani a családot, azért ne felejtsük el, hogy 10 éves kortól anyukán keresztül evezni, azért ez egy fizikailag megterhelő is, másrészt pedig óriási kaland, és én azt gondolom, egy szép, aktív kikapcsolódási lehetőség.
0: Milyen arcát mutatta most a folyó és a környéke?
2: Meglepően nagyon szép arcát mutatta. Ugye tudjuk, hogy Asszájban nincs elég csapadék. Én azt gondoltam, hogy sokkal alacsonyabb a vízállás, de sehon nem akadtunk fel, hála jó Istennek, nem úsztunk zátonyra, úgyhogy ilyen gumicsónakba jöttünk le, és nagyon élvezetes volt, tehát volt bőven víz, a fürdőzés is gyönyörű. Ami érdekes, hogy ahányszor megyünk erre a Tisza felső szakaszára, mindig másképp működik, tehát úgy gondolod, hogy megjegyezted, hogy merre kell menni, még pillér alatt a híd, még pillér alatt lehet eljutni, mindig változik a Tisza, szigetek jönnek létre, más folyások, és a gyerekek meg nagyon élvezik, meg mi felnőttek is, hiszen ilyen olyan lehetőség van, hogy ugye tóba ugye nem visz a víz, itt meg olyan centrifuga hatása van, mert természetesen nagyon oda is kell figyelni, mert azért a Tisza az veszélyes tud lenni, de nagyon élvezetes volt, és nagyon szép arcát mutatta most.
0: Említette, hogy nagyon széles volt a spektruma az életkornak, hogy voltak felnőttek is, de akár 10 éves gyerekek is. Jelent ez valami problémát mondjuk vízitúrázás közben?
2: Azért nem jelent problémát, mert gyakorlatilag úgy osztottuk el, ugye volt 8 család, ez azt jelenti, hogy 30 fővel mentünk, 3 nagy csónak, ugye itt katamaránnak nevezik az ilyen nagyobb gumicsónakokat, de természetesen úgy osztottuk el, hogy 4 evező mindenképpen kell, tehát 4 erős apuka, és utána úgy osztottuk el a családokat, hogy ahol a több lány van, vagy anyukák, tehát hogy az erőviszonyok, mert azért van egy-két olyan szakasz, ahol ugye meg evezni kell, tehát oda kell figyelni, hogy ne boruljatok fel, ne menjetek neki valami ágnak, hiszen a Tisza az tele van kidőlt fákkal. Ami óriási élmény volt például, hogy hódokat láttunk, azt hiszem már, hogy 10 éve járunk evezni, de még sose láttunk hódokat, hát az egy külön élmény volt, tehát az, és ne, meg se ijedt tőlünk, tehát tényleg ez egy nagyon-nagyon érdekes látnivaló volt. Ezen kívül azt már megszoktuk, hogy partifecskék, gémek, sirályok, tehát ez rengeteg vízimadarat lát az ember, nagy halakat is, és mondjuk az rossz volt egy kicsit, hogy mindig van egy laguna, ahová bevezünk egy holtágja a Tiszának, és hogy ugye egyre kevesebb a vízállás, és a növények annyira benövik, hogy gyakorlatilag ott, ahol tudtunk evezni, meg fürödni, ott most teljesen benőtte a növényzet, tehát hogy nem tudom, hogy ez természetvédelmi szempontból ez most ki lehet-e tisztítani, vagy ez egy természetes folyamat. Minden esetre nagyon változó arcát mutatta most a Tisza.
0: Milyen volt a hangulat, mikor nem evezés volt?
2: Igen, a hangulat mindig jó volt, mindig van, aki kalóznak érzi magát, és akkor megtámadja a másik csónakot. Most az elején egy kicsit azért burus volt az idő, meg a Tisza is talán hidegebb volt, mint mondjuk augusztus elején, de ettől függetlenül élveztük az egész evezést, a Tiszát, anélkül nem lehet, hogy ugye ne támadjuk meg az egyik hajó a másikat, tehát fröcskölés, evezővel, jó vizesek is voltunk, de hát természetesen vittünk váltóruhát, meg fürdőruhát is, úgyhogy a végén pedig megérdemelt pizzával vártunk mindenkit, meghívtunk egy pizzára nagyszőlősön, és én azt gondolom mindenki olyan jó ízűen ette meg, és megérdemelten, hiszen leeveztünk elég sokat.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Egy dal, amelyben ott van az erő, a vágy és a bizonyos filmes nagyság. Most pedig egy újabb lendületet kapott. Holding Out for a Hero.

Bonnie Tyler neve hallatán talán rögtön néhány nagy sláger ugrik be, pedig az életművében akadnak olyan dalok is, amelyek kevésbé kerültek reflektorfényben. Most egy ilyen pillanat következik, Yes I Can.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Egy régi hang, egy új korszak és egy dal, amely már egész más zenei környezetben szólal meg. A jó zene talán éppen attól időtálló, hogy újra és újra lehet vele valami újat mondani. Together.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Bózus
1: FM. És most érkeztünk ahhoz a dalhoz, amely nélkül egyszerűen nem lehetne teljes ez a történet, de most nem egészen úgy halljuk, ahogy annak idején megismertük. Egy különleges hangszerelés, egy másik hangzás, és ugyanaz az érzés. Total Eclipse of the

Bonnie Tyler már nincs közöttünk, de vannak hangok, amelyek nem múlnak el. Ez a hang is ilyen. Most pedig jöjjön egy utolsó utazás Bonnie Tyler dalai között. Több korszak, több hangulat, és a végén egy dal, amely talán mindennél többet mond el arról, miért marad velünk egy hang akkor is, amikor már csak a felvételeken hallhatjuk. Én Antal István voltam, ez volt a Zenesáv, a Pulzus FM-en. Sziasztok! Nacsomulásra muzésnak podros dobi helyekén szájéké búpris viácsani творчести британської співачки Бонні Тайлер. Бонні вже немає з нами, але є голоси, які не зникають. Вони залишаються в наших спогадах, у наших улюблених піснях і в тих емоціях, які музика дарує нам знову і знову. Бережіть себе. До нових зустрічей!

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Vásároslamény környékén járunk, érdemes egy kicsit letérni a főbb útvonalakról, hiszen a Bereg olyan apró településeket rejt, amelyek különleges történelmi és kulturális értékeket őriznek. Ilyen hely Csaroda, ahol a Bereg egyik legismertebb középkori műemléke várja látogatókat. A falu szélén egy kis ligeterdő ölelésében áll a csarodai református templom, amelyet különleges freskói miatt gyakran a mosolygó szentek templomaként emlegetnek. A templom eredete a középkorig nyúlik vissza, építését a kutatások a 13. század végére, illetve a 14. század elejére teszik. A templomba belépve hamar feltűnnek a falakon látható középkori freskók. A hajó északi falán több szent alakja is megmaradt, arcukon pedig különös, szelíd mosoly látható. Innen ered a templom kedves hangulatú elnevezése is. A szentélyben további a 14. századból származó falképek láthatók, köztük Szent Katalin és Szent Dorottya alakja, valamint Krisztus ábrázolás. A freskók azért is különösen értékesek, mert a reformáció idején a középkori festményeket bevakolták, így azok később a vakolat alatt megmaradhattak. A falakat később virágos, növényi és tulipános motivumokkal is díszítették. A templom ma is őrzi régi hangulatát, a 18. században készült festett fa mennyezet, a padok és a szószék pedig tovább gazdagítják a látványt. Ha tehát Vásárosnaményban vagy a Beregben járunk, Csarodát érdemes felkeresni, itt néhány perc alatt évszázadokat utazhatunk vissza az időben.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Egy dal, amelyben ott van az erő, a vágy és a bizonyos filmes nagyság. Most pedig egy újabb lendületet kapott. Holding Out for a Hero.

Bonnie Tyler neve hallatán talán rögtön néhány nagy sláger ugrik be, pedig az élet művében akadnak olyan dalok is, amelyek kevésbé kerültek reflektorfényben. Most egy ilyen pillanat következik, Yes I Can.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Húzus FM.
1: Egy régi hang, egy új korszak és egy dal, amely már egész más zenei környezetben szólal meg. A jó zene talán éppen attól időtálló, hogy újra és újra lehet vele

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: És most érkeztünk ahhoz a dalhoz, amely nélkül egyszerűen nem lehetne teljes ez a történet, de most nem egészen úgy halljuk, ahogy annak idején megismertük. Egy különleges hangszerelés, egy másik hangzás, és ugyanaz az érzés. Total Eclipse of the Heart.

Bonnie Tyler már nincs közöttünk, de vannak hangok, amelyek nem múlnak el. Ez a hang is ilyen. Most pedig jöjjön egy utolsó utazás Bonnie Tyler dalai között. Több korszak, több hangulat, és a végén egy dal, amely talán mindennél többet mond el arról, miért marad velünk egy hang akkor is, amikor már csak a felvételeken hallhatjuk. Én Antal István voltam, ez volt a Zenesáv, a Pulzus FM-en. Sziasztok! Nacionálása muzésnak podorosdó bihájekin szájéké búpris viácsonai творчеси, британской співачки Бонни Тайлер. Бонюша немає з нами, але є голоси, які не зникають. Вони залишаються в наших спогадах, у наших улюблених піснях і в тих емоціях, які музика дарує нам знову і знову. Бережіть себе. До нових зустрічей!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Benedek Elek, Kondás Jankó, mesélő Hatás Andrea. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
1: Eredj, fiam, az erdőbe, s vágj fát, majd talán megáld valaki.
0: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurgott róla a verejték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
2: Hát te mit kínlódsz, fiam?
1: Én bizony fát vágok, öregapám, talán megáld valaki,
0: mondja az öregember.
2: Hagyd azt a favágást, fiam, eredj haza. Van az apádnak egy szántóföldje, azon a szántóföldön egy diófa. A diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől. Mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan. A diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamara van. S az a kamara tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt fölszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
1: Eredj, fiam, te is az erdőbe! Hát, ha téged is megáld valaki!
0: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember. Megszólítja a fiút.
2: Ugyan, mit killódol, fiam? Eredj csak haza, van az apádnak egy szántóföldje, a szántóföldjén egy akácfa, az akácfa alatt egy nagy pince, tele van az boros hordókkal.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyan igaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták.

0: Tárták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
1: No, Jankó fiam, eredj ki te is az erdőbe, hát, ha téged is megáld valaki.
0: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik, úgy is van otthon enni, s innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, oda jön az öregember, s kérdi Jankót.
2: Hát te, fiam, mit csinálsz itt?
1: Én bizony, öregapám, szalonnát sütök. Az apám ugyan azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
2: Jól teszed, édes fiam, ne is kínlódjál. Nesze, adok neked egy pálcát, ennek még hasznát veheted.
1: Hát ezzel ugyan bizony mit csináljak? Kérdezte Jankó.
2: Hej, fiam, csak jól vigyázz erre a pálcára, mert ez olyan pálca, hogy egy súhintásra agyonüthetsz vele akár egy regement katonát.
0: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem kínlódik, ne küldje az erdőbe. Megharagudott a szegény ember.
1: Mit beszélsz, te macskabéka, te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Fel is út, le is út. Jól van, mondta Jankó. Ne haragudjék, édesapám. Elmegyek, ha úgy kívánja.
0: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy, mendegél hetet hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb. Arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
1: Hát te ki vagy, fiam?
2: Én az, aki,
0: mondta Jankó nagy hegykén.
1: Hol lakol?
2: Ingben, s nadrágban,
0: felelt Jankó.
1: Hogy hívnak?
2: Jankónak.
1: Hát mit keresel a szeméten?
2: Szolgálatot, felséges királyom.
1: Na bizony, ha szolgálatot. Állj be hozzám, megfogadlak kondásnak.
0: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó. Kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
1: No, Jankó, itt van 100 darab disznó. Hanem azt megmondom neked, nehogy az ólomerdőbe hajtsd, mert szörnyű halának halálával halsz meg.
0: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat. Hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdte sütni. Hát egyszer jön nagy délrel, durral a hétfejű sárkány. Nagyot kiált.
1: Hé, emberizink! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
0: Azt mondja Jankó.
1: Ne veszek egyék kend, hanem üljön ide a tűz mellé. Süssön szalonnát kend is. De ilyen-olyan teremtette! Majd sütök én neked szalonnát!
0: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerte szaggassa.
2: Úgy ám, mondta Jankó, hiszen mindjárt becsületre tanítlak én.
0: Olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a hét feje. Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált.
2: Hiszen, ha itt kulcs van,
0: mondja Jankó magában,
2: akkor itt valahol ház is van.
0: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte áll egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába. Kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi, Aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
1: Isten hozott, Kondás Jankó! Édes gazdám, üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg!
0: Jankó szépen meglegyinti a lófarát, s abban a pillanatban kiugrik a kútból.
1: Köszönöm, Kondás Jankó, hogy megszabadítottál! Nesze! Itt van a kantárom! Tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! De addig el ne menj innét! Csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beférjen, s azt tedd a fülembe!
0: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár, kel az udvaron, betéved a disznóolba. Hát ott van 100 darab disznó, a király régi kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
1: Eredj, öcsém, Isten hírével, amerre a szemed lát!
0: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat, hadlám, hogy vagy egy, nem veszette el. Dehogy veszett, 200 volt a 100 helyett. Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak.
1: No, fiam, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj. Nem eszem én senki fiával,
0: mondta Jankó.
1: Adják külön az én vacsorámat.
0: Jól van, kiadják neki a vacsorát külön. Hanem a legidősebb király kisasszony észrevette az ólombokrétát, odasompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
1: Jankó, add nekem ezt a bokrétát. Nem adom én,
0: mondta Jankó.
1: Szerezzen magának a kisasszony.
0: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüsterdőbe menjen. De beszélhetett a király. Jankó egyenest az ezüsterdőbe hajtotta a disznókat. Ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik. Leült egy ezüstfa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rá kiált nagy mérgesen.
1: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
0: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé. Jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett. Jankónak rontott.
1: Na, ilyen-olyan adta! Majd eszem én veled szalonnát!
0: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a pálcájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Azám talált is egy ezüst kulcsot.
1: No, ez bizonyosan az ezüstvár kulcsa lesz,
0: mondja Jankó magában, s elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél, erre, arra, s egyszerre csak rátalál az ezüstvárra. Próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüst bokrétát, a kalapjába dugja. Aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút. Belenéz, s hát egy ezüst paripa lóg fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
1: Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám! Üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg!
0: Jankó ráütött az ezüst lófarára, a ló egyszerébe kiugrott, s nekiadta a kantárát. Azt mondta az ezüst paripa.
1: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázincsd meg!
0: van itt egy udvari szabó, avval csináltos magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe. Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta. Aztán benézett a disznóolba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással. Ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is. A kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre a szeme lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót. Számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
1: No, Jankó,
0: mondotta a király.
1: Még ilyen kondásom nem volt a világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorázzál.
0: Nem vacsorázom én senki fiával, mondotta Jankó.
1: Adják ki az én vacsorámat külön.
0: Hát jól van, kiadják a vacsoráját külön. De mikor éppen vacsorázott, hozzásompolygott a középső király kisasszony, s kérte.
2: Jankó, add nekem az ezüst bokrétádat.
1: Nem adom én,
0: mondotta Jankó.
1: Szerezzen a kisasszony, ha ezüst bokréta kell.
0: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odaadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
2: Hiszen majd meglátom,
0: gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben, s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkútjában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza.
2: Hely, uram, teremtőm, megörült a király, mondta Jankónak.
1: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy este velünk vacsorázz. Nem vacsorázom én senkivel, felséges királyom. Adják az én vacsorámat külön.
0: Kiadják a vacsoráját külön. De a kicsi király kisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát. Jankóhoz ment, elkezdte cirókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi király kisasszony kezébe tette. Negyed nap, amikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdettette az egész országban, hogy férhez akarja adni a 3 leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett 3 bokrétát, s kihirdették, hogy azé a 3 legényé a 3 király kisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. No, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni. De a fának fele magasságára sem tudott egy sem ugratni.
2: Hiszen majd felugratok én,
0: gondolta magában Jankó. Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa. Felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egy ugrásra lekapja a legidősebb király kisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb király kisasszony, hogy neki már van mátkája. De nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázindotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egy ugrással lekapta a középső király kisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most aranyszőrű paripán. Egy ugrással lekapta a kicsi király kisasszony bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt sírás rívás. Sírt a három király kisasszony, mint a zápor eső. Lám, mind a hármuk bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
1: Ne sírjatok, édes leányaim! Van itt az udvarban királyfi, s herceg, elég! Válasszatok közülük kedvetek szerint valót! Nesztek! Adok nektek egy-egy aranyalmát! Dobjátok annak, akinek tetszik! Az lesz az uratok!
0: A két idősebb király kisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi király kisasszony nem dobta senkinek.
1: Hát mit akarsz?
0: Kérdezte a király nagy mérgesen.
1: Talán bizony több legényt hívassak?
2: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én az aranyalmát dobnám.
0: Előhívatják mind az udvarbéli legényeket, de egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi király kisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
1: Hívjátok elő Kondás Jankót!
0: Kiáltott a király. Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hívatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni? Küldött a király 400 embert a 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a három király kisasszony három bokrétája is.
1: Itt vagyok, felséges királyom!
0: Jelentette magát Kondás Jankó. De abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
1: No, Jankó!
0: Mondotta a király.
1: Országot, világot bejártam, de még hozzád hasonlatos legényt nem láttam. Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat.
0: Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helyehúja, lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem a más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

megtanultam, hogy győzzem le minden félelmemet. Hiába érzem, igazam van, én is tévedhetek. Megtanultam, hogy a felelősség édes teher. A családom a napfény, ha a vihar életre kell. Van olyan barát

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjano 102. Jodim FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostatva, Iodin FM.
1: Klasne radio.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.